0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 8-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Egyre többen hagyják el a horvát hadsereget, kilőtt az olajára hétfő reggel. Budapest lett Európa legautentikusabb gasztróvárosa. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket. Modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, mutatta ki a 2025-ös éves védelmi jelentés. A katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. A horvát hadseregnek 2025 végén 13.732 hivatásos tagja volt, 82-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. Bár az éves csökkenés önmagában nem tűnik nagynak, a kedvezőtlen tendencia a toborzási erőfeszítések ellenére sem állt meg. A kezdő katonai fizetés a rendelkezésre álló adatok szerint körülbelül 1300 euró, ez azonban nem bizonyult elég vonzónak a fiatalok számára. A kötelező alapkatonai kiképzést idén 18 év után indították újra Horvátországban, és a bevezetés egyik célja az volt, hogy a sorkatonák közül minél többen hivatásosként folytassák szolgáltatásukat a fegyveres erőknél. A program második ciklusa május 18-án indult, már 900 sorkatonával. A Védelmi Minisztérium áprilisban 400 új katona és tengerész felvételére írt ki pályázatot. A lehetőséggel azok is élhettek, akik az újraindított kötelező katonai szolgálat első év folyamában teljesítettek szolgálatot. A belső felmérésekben a 800 sorkatonából 260-an jelezték, hogy hivatásos katonaként folytatnák pályájukat. Közülük azonban többen meggondolták magukat, mások pedig nem feleltek meg a szigorú egészségügyi vizsgálatokon. Végül várhatóan mintegy 200 sorkatona kerülhet be a rendszerbe, miközben a civil jelentkezők száma nagyjából 100 volt. A pályázatra összesen 313-an jelentkeztek, vagyis a minisztérium nem tudja feltölteni a tervezett 400 fős keretet. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése hétfő reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Röviddel 8 óra előtt az északtengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 4,48 dolláros növekedéssel 97,57 dolláron állt. Hétfő hajnalban Irán és Izrael kölcsönösen rakétacsapást mért egymásra, fenyegetve az amúgy is törékeny tűzszünetet, miközben nincs érdemi előrelépés a Washington és Teherán közötti tárgyalásokon. Az izraeli hadsereg hétfőn arról számolt be, hogy légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen, Nyugat és Közép-Iránban. Az iráni Press TV televíziós csatorna robbanásokról számolt be az ország több városában, köztük Teheránban, Tabrizban és Iszpahánban. Hétfő reggel légiriadó volt Izrael középső részein, miután Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére. Egy nemzetközi felmérés szerint Budapest Európa legautentikusabb gasztronómiai úti célja. A magyar főváros a hagyományos ételek, a pozitív vendégértékelések és a gazdag kulináris örökség alapján végzett az első helyen. Egy Saga Holidays által készített felmérés arra kereste a választ, mely európai városok kínálják a leginkább hagyományőrző, helyi gyökerekre épülő gasztronómiai élményeket. A vizsgálatban mintegy 125 európai város 5000 éttermét elemezték. Google értékelések alapján. A kutatók azt nézték, milyen gyakran szerepeltek a vendégvéleményekben az olyan kifejezések, mint az autentikus vagy a hagyományos, majd ezt egy pozitív hangvételt mérő pontszámmal kombinálták. Ezek alapján a Budapest végzett az első helyen, 98 pontot szerezve a maximális 100-ból. A kutatás kiemeli, hogy a paprika a magyar konyha egyik legmeghatározóbb alapanyaga, ezért a legismertebb hagyományos fogások között szerepel a gulyás és a csirkepaprikás is. A szerzők szerint ezek az ételek kiválóan képviselik Magyarország kulináris örökségét. Emellett a magyar főváros pezsgő street food kultúráját is miatadták. Külön kitértek a lángosra, amelyet a felmérés a város egyik kihagyhatatlan fogásaként említ, valamint a ropogos külsejű cukros magyar specialitásként bemutatott kültös kalácsra. A kutatás szerint Budapest sikerének titka abban rejlik, hogy a város éttermei és utcai ételárusai egyszerre őrzik a hagyományos magyar ízeket, miközben a helyi gasztronómia turisták számára is könnyen felfedezhető és átélhető marad. A második helyen a görögországi Pireusz végzett 97 ponttal. A kikötőváros elsősorban friss tengeri fogásairól ismert, de a helyi zöldséges ételeket és klasszikus görög salátát is kiemelték.

1992-ben az ENSZ Rio de Janeiro-ban tartott konferenciáján jelölték ki június 8-át az óceánok és tengerek napjának. Az esemény célja, hogy felhívja az emberiség figyelmét ökoszisztémánk sebezhetőségére, az óceánok jelentőségére és a vízi élőlények sokszínűségére. Az óceánok jelentősége felbecsülhetetlen a földi élet számára. Minden második lélegzetvételünket az óceán élővilága biztosítja. Mégis évről évre az óceánok szennyezése egyre nagyobb problémát jelent. 2016-os becslések alapján 2050-re több műanyag lesz a föld óceánjaiban, mint hal. Bolygónk felszínének több mint 70%-át víz borítja, amelynek jelentős részét a három óriási óceán teszi ki. Az Indiai óceán a legmelegebb és a legkisebb óceánunk. Őt követi sorban az Atlanti, ami földünk felszínének 20%-át borítja. A legnagyobb óceán díjjal a csendes óceán büszkélkedhet. A bolygónk felszínének több mint harmadát fedi le, azaz nagyobb területet foglal el, mint a szárazföldek összessége. A csendes óceán számos más rekord birtokosa is, többek között a legmélyebb óceán, és földünk legmélyebb pontja is a medrében található. A Marianna-árok, ahol az óceán mélysége 11.034 méter. A Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet a Jeges-tengert is óceánként tartja számon, így ez a negyedik és egyben legkisebb óceánunk. Bár óceánográfusok is gyakran a tenger kifejezést használják vele kapcsolatban, és az Atlanti óceán részének tekintik. A szervezet 2021-ben az óceánok világnapján jelentette be hivatalosan, hogy az Antarktisz kártelelő víztömeg az ötödik óceán. A déli óceán tehát az a vízterület, ami az Antarktisz körül található 60. szélességi fokig. Az óceán a kontinensek között elterülő és beltengernek nem tekinthető nagy tengerek valamelyike, mely nagy kiterjedésű, nagy mélységű, önálló áramlási rendszerrel rendelkező világtenger. A Föld körülbelül 510 millió négyzetkilométer felszínéből mintegy 361 millió négyzetkilométert fed le. Ez a Föld felületének 70,8%-a. Az óceánok területének több mint a felének átlagos mélysége 3000 méternél mélyebb. A nagyságbeli dimenziók egészen az 1500 kilométertől, ami az Atlanti óceán legkeskenyebb része, a 13000 kilométerig, a csendes óceán legnagyobb szélességéig terjednek. Tipikusan azt mondható, hogy a horizontális nagyságrendek hozzávetőleg 200-szorosa a vertikális dimenzióknak. Mindezekből következnek a dinamikai jellemzők, amelyek az óceáni áramlatokat meghatározzák. A vertikális irányú áramlási sebesség mindössze csak 1%-a a vízszintes irányú áramlási sebességeknek. A Föld kéreglemezei két típusba sorolandók, a kontinentális kéreglemezek sokkal vastagabbak, mint a másik lemeztípus, az óceáni kéreglemezek. Az utóbbiak úgynevezett óceáni hadságokat képeznek, amelyektől a lemezek távolodnak a kontinentális lemezek irányába, és sokkal sűrűbb lévén ott alábukva mély tengeri árkokat alakítanak ki. Két ilyen tektonikus lemez találkozásánál erős vulkanikus tevékenység figyelhető meg. Történetük évezredekkel ezelőttre tekint vissza, amikor is a polinézek először hajóztak nagyobb távolságokra az óceánok belseje felé, Krisztus előtt 4000 körül. Európából nagy valószínűséggel Phitheas hajózott először az Antarkti óceánon át, Skandinávia irányába, Krisztus előtt 325 körül. Ezzel az Atlanti óceán felfedezőjének is tekintik. Az arab kereskedők a középkorban relatíve jól ismerték az Indiai óceán északi vidékét.

mezőkkel kezdődött, mint Diaz, Columbus, Vasco de Gama, Fendilán Magellán és sokan mások. Felfedezőket és tengerészeket hamarosan tudósok, tudományos felfedező utak követték. Köztük talán a legismertebb James Cook és Charles Darwin, illetve az Arktisz és az Antarktisz első európai leírói. Az óceán szó az okeanos szóból származik, mely a világkorongot körülvevő folyam, világtenger jelentéssel bírt. Eredetileg a nagy ősvíz istenének volt a neve a görög mitológiában. A latin oceánus ennek a szónak az átvétele. A magyar nyelvbe a latin nyelven keresztül került a szó, az ós végződés elhagyásával. Más európai nyelvbe is a latinon került át. A szó első magyar nyelv előfordulása egy 1604-ben írott szövegben található, sziget az német óceánuson. Legközelebb 1651-ben Zrínyi Miklósnál fordul elő. A 18. század vége felé terjedt el, főleg Csokonai Vitéz Mihály verseiben szerepel viszonylag gyakran. A reformkori magyar íróknál már sűrűn szerepel a szó. Az óceán szó második jelentése, valaminek a mérhetetlenül nagy tömege, özöne. Ezt a jelentés változatot leginkább az irodalom kedvelte. Szimbólumként is előszeretettel használták a szót, például Ady Endre, az Írtől az óceánig című versében,

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 28 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1020 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyomóan napsütéses, továbbra is meleg időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt déli, dél-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 15 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 31 Celsius fokot. Június 8-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.